Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Kazak kapcsolatokat épít Debrecen, szigorúbb fellépés a zajongókkal szemben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kazasztáni nagyvárossal is testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki Debrecen, számolt be róla a Dehír. A város közgyűlése a jövő héten dönthet arról, hogy Simkenttel is együttműködési megállapodást kötnek. A kapcsolatot a több mint 1.200.000 lakosú kazak város polgármestere kezdeményezte, a két ország közötti együttműködés erősítésére hivatkozva. Simkent Kazasztán déli részén, az üzbék határ közelében található, és az ország harmadik legnagyobb városa. Debrecennek jelenleg 21 testvérvárosa van, így Simkent lehet a következő település, amellyel ilyen kapcsolatot alakítanak ki. Végéhez közeledik az idei szüret, az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 ében nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Sokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi boltvidéken már csak a fenthagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek, mindez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Szigorúbb fellépést kér a zajongókkal szemben Dézsi András, Sárhánd polgármestere, miután a nyári hónapokban több panasz érkezett hangos rendezvények és csendháborítás miatt. Számolt be róla a HAON. A helyi rendelet szerint hétköznap este 10 és reggel 7 óra között tilos a hangos zene, hétvégén és ünnepnapokon pedig este 11 órától reggel 7-ig érvényes a korlátozás. A fűnyírás, a motoros kerti gépek használata és a favágás hétköznap este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető. Vasárnap és ünnepnapokon pedig egész nap tilos. A polgármester a rendőrséggel is egyeztetett, és azt kéri, hogy ha a zajkeltés nem szűnik meg, a lakók a 112-es segélyhívón tegyenek bejelentést. A rendőrök első alkalommal figyelmeztethetnek, újbóli kiszálláskor azonban már szigorúbban fellépnek, írta a portál. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Fontos ügyeket tárgyaltak Hajdúszoboszlón, nem okoz kolerát a debreceni medencében talált baktérium. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 39 napi rendi pontról tárgyaltak a hajdúszoboszlói képviselőtestület szeptemberi ülésén, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Döntöttek többek között a helyi és helyközi buszközlekedés összehangolásának támogatásáról, valamint több szociális és gyermekvédelmi támogatás feltételének kedvező bétételéről. Új energetikai támogatást vezetnek be, bővítik a beiskolázási és gyermekétkeztetési támogatások körét. A testület emellett 500 000 forintot biztosít egy automata defibrillátor beszerzésére, és csak nem 3,7 millió forintot fordítanak egy a gyalogosok biztonságát javító fejlesztése a Major és a József Attila utca kereszteződésében. A város 571 millió forintos támogatás igény nyújt be a vízhálózat fejlesztésére, miközben több ingatlan értékesítéséről és fejlesztéséről is döntöttek. A következő képviselőtestületi ülést október közepén tartják majd. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket egész hétvégén, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: További részletek az örökségnapok.gov.hu oldalon találhatók. Nem okoz kolerát a kerekestelepi termálfürdő egyik medencében talált baktérium, számolt be róla a Dehír. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közlése szerint az egyik gyógymedencében kimutatott vibrio baktériumok nem termelnek toxint, ezért kolerát nem okoznak. Jelenlétük ugyanakkor más egészségügyi kockázatot, például seppfertőzést vagy fülgyulladást jelenthet. A hatóság ezért elrendelte a medence leürítését, tisztítását és fertőtlenítését, valamint bírságot is kiszabott. A szükséges intézkedések elvégzése után az ismételt laborvizsgálat már nem mutatta ki a baktériumot a vízben, fogalmaztak. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Gyalogosokra lőttek egy autóból Debrecenben, hajdubihari gyermekek az erdei iránytű programban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Airsoft fegyverrel lőtt gyalogosokra autóból egy 22 éves debreceni férfi, számolt be róla a HAON. A fiatal három barátjával autózott a városban, amikor elővette a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyvert, és emberekre célzott, majd meg is húzta a ravaszt. A lövedékek két járókelőt eltaláltak, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították az autót, majd a 22 éves férfit is, akit másnap gyanúsítottként kihallgattak. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie. A rendőrség pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények akár több év szabadságvesztéssel is büntethetők. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen Fóton. Az ország minden részéből érkezik gyermek, 23 kategóriában versenyeznek. Mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Hátrányos helyzetű hajdubihari gyerekeket látnak vendégül az erdős pusztán, számolt be róla a Dehír. Az erdei iránytű programban 8 település köztük Bökönny, Hencida, Pocsaj, Penészlek és Hajdúszovát alsó tagozatos diákai vesznek részt. A gyerekeket az erdős pusztai bemutatóházban és arborétumban fogadják, ahol megismerhetik az erdészek munkáját és az erdészeti hagyományokat. A bemutató ház után arborétumi sétán vesznek részt, közben pedig az erdős puszták élővilágával és madárfajaival ismerkednek. A programot interaktív játékok, sorversenyek és ügyességi feladatok is színesítik. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
3: A reklám után újra.
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
10: Bárhol is vagy. Ott van veled.
11: A Best FM.
10: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos, ügyeljen arra, hogy mindig a teljes figyelmét fordítsa arra az emberre, akinek a társaságában időz, hajlamos ugyanis a szórakozottságra, és ezt mások esetleg figyelmetlenségnek veszik. Bika, ha optimistán tekint a jövőbe, akkor bizonyára még a borongós esős napok sem tudják elvenni a kedvét. Örök igazság, hogyha derűsen indítjuk a napot, akkor az sikeresen folytatódik. Ikrek, ma fizikai munkát kell végeznie, a bolygóállások nehezítik a szellemi tevékenységet, a kommunikáció sem megy könnyen, kissé nehezebben ért szót embertársaival, mint máskor. Rák, tevékenységeit ő most igen eredményesen végezheti, a mai nap is kedvez a szorgoskodásnak, az érzelmi életében nagyobb hangsúlyt kaphat a barátság, mint a szerelem. Oroszlán, ne rágódjon napi gondokon, vegye könnyedebben az életet, be fogja látni, hogy a dolgok nem is olyan bonyolultak, mint hitte. Szűz, sok türelemre lesz szüksége, ha el akarja érni a célját, a kiadásai is megnövekedhetnek, legyen eltökélt, és ne mondjon le az elképzeléseiről, akkor sem, ha valaki le akarja beszélni. Mérleg. Ha valamely művészeti ágban tehetségesnek érzi magát, akkor itt az alkalom, hogy megcsillantsa a zsenialitását, hogy hol és miképpen, az már önön múlik. Skorpió. Jól tenné, ha egy kis időre távol tartaná magát a társasági élettől, mások talán úgy vélik majd, hogy elszigetelte magát, de ez csak önvédelem, szüksége van a feltöltődésre. Nyilas, a csillagok szerint kedvez ez az időszak az aktív tevékenységek végzésének, nem kell megijednie, ha történetesen valamiféle kihívással szembesül. Bak, több alkalom is nyílhat arra, hogy bizonyítsa szakmai felkészültségét, a munkahelyén majd az irányítást is átveheti, lehet, hogy anyagi áldozatot kell hoznia a jobb jövő érdekében. Vízöntő, ne költekezzen szükségtelenül, és ne adjon pénzt kölcsön senkinek, most a kötelességeire koncentráljon. Nem rossz, de dolgos napokra számíthat, a szórakozásra lesz még ideje. Alak, ma talán nehezebben ért szót másokkal, mint rendesen, mintha átmenetileg még a híres empátiája is cserben hagyta volna. Semmiképp ne vállalkozzon olyasmire, ami ellenkezik az elveivel.

Confession of the Groove.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Megint elmúlt a nyár, és nem történt csoda. Az ősz a levegőben, a gyümölcsök, mint egy glazúrban. A levegő sűrű, szirupos. Az őszi barack. Van benne valami polgári, dekadens. A szőlő, szelíd, festői. A vénasszonyok, akiknek most van a nyaruk, ez idén egészen fiatalok. A szerelem erjed a levegőben. A fák az uszodában beleszemetelnek a vízbe. Az inspekciónak vége. A rendetlenség kezdődik. A vad hűl.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Kazak kapcsolatokat épít Debrecen, szigorúbb fellépés a zajongókkal szemben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Kazasztáni nagyvárossal is testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki Debrecen, számolt be róla a Dehír. A város közgyűlése a jövő héten dönthet arról, hogy Simkenttel is együttműködési megállapodást kötnek. A kapcsolatot a több mint 1.200.000 lakosú kazakváros polgármestere kezdeményezte, a két ország közötti együttműködés erősítésére hivatkozva. Simkent Kazasztán déli részén, az üzbék határ közelében található, és az ország harmadik legnagyobb városa. Debrecennek jelenleg 21 testvérvárosa van, így Simkent lehet a következő település, amellyel ilyen kapcsolatot alakítanak ki. Végéhez közeledik az idei szüret, az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
4: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éven nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jó regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi boltvidéken már csak a fenntagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
3: Szigorúbb fellépést kér a zajongókkal szemben Dézsi András, Sárhánd polgármestere, miután a nyári hónapokban több panasz érkezett hangos rendezvények és csendháborítás miatt, számolt be róla a HAON. A helyi rendelet szerint hétköznap este 10 és reggel 7 óra között tilos a hangos zene, hétvégén és ünnepnapokon pedig este 11 órától reggel 7-ig érvényes a korlátozás. A fűnyírás, a motoros kerti gépek használata és a favágás hétköznap este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető. Vasárnap és ünnepnapokon pedig egész nap tilos. A polgármester a rendőrséggel is egyeztetett, és azt kéri, hogy ha a zajkeltés nem szűnik meg, a lakók a 112-es segélyhívón tegyenek bejelentést. A rendőrök első alkalommal figyelmeztethetnek, újbóli kiszálláskor azonban már szigorúbban fellépnek, írta a portál. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

Jó reggel, Debrecen, ez itt a Best FM a Gringo Sztárral, és ha nem is Pálinkával, de a Pálinka Sztárral ébredezhettünk az elmúlt percekben. A mikrofonnál Szabó Anita, remélem, hogy velem tartanak ma délig. Itt a 104.6-om. A zenei kínálatot illetően itt lesznek velünk hamarosan. Kovalszkijék, Diana King is énekel majd, Bruno Mars top slágere is felcsendül, Rózsa Magdi is érkezik hamarosan a nyári záporral, ez pedig már Jimmy Cliff-től egy igazi örökzöld. A zenei kedvencek között jó ébredezést!

Debrecen zenei kedvencei szólnak a szombat reggelben, itt a 104.6-on. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, szeptember 19-e van szombat, a magyar történelem egyik legismertebb alakja, ma lenne 224 éves Kossuth Lajos, aki 1802-ben látta meg a napvilágot, és akinek kezdeményezésére a Debreceni Nemzetgyűlés 1849. április 14-én a függetlenségi nyilatkozatban kimondja a Habsburg ház trónfosztását, ideiglenes államfővé kormányzó elnökké választották. 78 éves ma Jeremy Irons, Oscar díjas színész, a Szerencse forgandó című filmért kapott Oscar díjat 91-ben, mint legjobb férfi főszereplő, illetve a Die Hard harmadik részében is láthattuk Bruce Willis-szel harcolni az Élet mindig drága című filmben. 51 éves ma Cifra Sándor, aki nem más, mint Moszkító, a Kerozén nevű formációból, illetve a Desperádóban is megcsillogtatta a tehetségét. 1849-ben pedig az amerikai Oaklandben megnyílt az első nyilván mosoda, 1893-ban pedig pontosan 133 éve Új-Zéland elsőként a világon szavazati joggal ruházza fel a nőket. 94-ben leadják az első vészhelyzet epizódot, megismerhetjük Carter Dockit és George Clooney-t és az egész világ. 2005-ben pedig elindult az Így jártam anyátokkal című sorozat, 88-ban pedig bemutatják a halálos fegyvert Magyarországon, egy évvel később, mint az USA-ban. A délelőtt folyamán köszöntjük a névnapos házassági évfordulós párokat, és illetve a születésnaposokat is lehet regisztrálni a bestfmdebrecen.hu oldalon, és jöhetnek az utakról az infók, és 540 a forró drót, a tájfőjúval és az Anna Delre pedig már is folytatjuk. Itt a 104.6-on.

0: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel, hamarosan érkeznek a hírek 9 órakor, az utakon pedig a szombat reggelben is vezessenek óvatosan, hiszen tudják, roadpoll akció van egészen szeptember 22-ig, bárhol, bármikor ellenőrizhetnek a rendőrök. Tudom, hogy amúgy is, de most kiemelten jelen vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, a forró drót 500-540.
2: Okay, everybody.

0: fontos ügyeket tárgyaltak Hajdúszoboszlón, nem okoz kolerát a debreceni medencében talált baktérium, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 39 napi rendi pontról tárgyaltak a Hajdúszoboszlói képviselőtestület szeptemberi ülésén, számolt be róla a Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Döntöttek többek között a helyi és helyközi buszközlekedés összehangolásának támogatásáról, valamint több szociális és gyermekvédelmi támogatás feltételének kedvező bétételéről. Új energetikai támogatást vezetnek be, bővítik a beiskolázási és gyermekétkeztetési támogatások körét. A testület emellett 500 000 forintot biztosít egy automata defibrillátor beszerzésére, és csak nem 3,7 millió forintot fordítanak egy a gyalogosok biztonságát javító fejlesztése a Major és a József Attila utca kereszteződésében. A város 571 millió forintos támogatás igény nyújt be a vízhálózat fejlesztésére, miközben több ingatlan értékesítéséről és fejlesztéséről is döntöttek. A következő képviselőtestületi ülést október közepén tartják majd. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket egész hétvégén, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napja csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
0: További részletek az örökségnapok.gov.hu oldalon találhatók. Nem okoz kolerát a kerekestelepi termálfürdő egyik medencében talált baktérium, számolt be róla a Dehír. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közlése szerint az egyik gyógymedencében kimutatott vibrio baktériumok nem termelnek toxint, ezért kolerát nem okoznak. Jelenlétük ugyanakkor más egészségügyi kockázatot, például sebfertőzést vagy fülgyulladást jelenthet. A hatóság ezért elrendelte a medence leürítését, tisztítását és fertőtlenítését, valamint bírságot is kiszabott. A szükséges intézkedések elvégzése után az ismételt laborvizsgálat már nem mutatta ki a baktériumot a vízben, fogalmaztak.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban. A szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

A Spice Girls és a Viva Forever szólt. A szombat délelőttben itt a 104.6-on. Szép napot mindenkinek. A Zamot Fesztivál egész hétvégén tart a Nagyerdei Parkban. A mai napon csak 17 óráig. Holnap viszont egész nap ingyenes a belépés. Szóval, hogyha szeretnének kóstolgatni, zenét hallgatni, gasztronómiai élményekkel telítődni, koncertekkel és közösségi programokkal, akkor érdemes kilátogatni a Zamot Fesztiválra. Vasárnap délelőtt pedig koncert is várja a családokat. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz, további jó időtöltést mindenkinek, bármivel is töltsék a hétvégét. Itt a Best FM-en ebben az órában a névnaposokat is köszöntjük majd, és még mindig tudnak regisztrálni akár a szülinapos szeretteiket. Best FM Debrecen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
4: A reklám után újra.
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak. Ki gondolta volna, hogy a jó kedvet akár magunkra is lehet venni, mint egy pulcsit, mert hogy pontosan ez történik most a divatban. Visszatért ugyanis a dopamin öltözködés, vagyis az az elv, hogy azt vegyük fel, amitől egyszerűen boldogak leszünk. Se szürke, se fekete, se belesimulok a tömegbe öltözködés, hanem akár egy pink, egy sárga, egy égszínkék, vagyis minden, ami ránézésre mosoly csal az arcunkra. A dopamin öltözködés lényege természetesen pszichológiai, a színek ugyanis tényleg hatnak a hangulatunkra, és ha reggel egy vidám élénk darabot húzunk fel, akkor biztos, hogy az egész napunk másképp indul, és másképp is fog telni. Nem kell hozzá kimondottan márkás cucc, elég egy jó hangulatú felső vagy nadrág, a lényeg, hogy ne legyen unalmas, és ne simuljunk bele a tömegbe. A pszichológusok szerint egyébként az öltözködésünk egy terápiával is felér. Szóval, hogy eddig nem tudták, hogy mibe is bújjanak a mai napon, bújunk abba a szerkóba, amiben igazán jól érezzük magunkat. A Stuart Dalával is ez a célunk, a Rhythm on My Heart szól a Best délelőttben, itt a 104.6-on.

0: Köszöntjük Wilhelmina nevű kedves hallgatóinkat! A Wilhelmina német eredetű női név, a név Vilmos német megfelelőjéből, a Wilhelm névből ered. Rokon neve Vilma. Egyik legismertebb viselője a névnek Wilhelmina holland királynő, a másik pedig ön kedves Wilhelmina, aki most a rádiót hallgatja.
1: Szeptember 19-e van szombat, a Wilhelminákon kívül pedig a Doriánok is ünnepelnek. A 6,5 éves Olá Dorián is, aki egyik az örök mozgó, soha nem tud egy percre leülni. Szeretettel köszönti anya, apa és Milán is. Doriánnak nagyon boldog névnapot kívánunk, illetve minden ma ünneplőnek, a házassági fordulósoknak is. Doriánt pedig várják a melancs cukrászdába, hiszen egy 2 főre szóló süti meghívás az ajándéka. Debrecen kedvencei között pedig a Margaret Island-dalával folytatjuk. Szól az eső, itt a Best FM-en.

0: gyalogosokra lőttek egy autóból Debrecenben, hajdubihari gyermekek az erdei iránytű programban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Airsoft fegyverrel lőtt gyalogosokra autóból egy 22 éves debreceni férfi, számolt be róla a HAON. A fiatal három barátjával autózott a városban, amikor elővette a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyvert, és emberekre célzott, majd meg is húzta a ravaszt. A lövedékek két járókelőt eltaláltak, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították az autót, majd a 22 éves férfit is, akit másnap gyanúsítottként kihallgattak. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie. A rendőrség pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények akár több év szabadságvesztéssel is büntethetők. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen Fóton. Az ország minden részéből érkezik gyermek, 23 kategóriában versenyeznek. Mondta a rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Azért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
0: Hátrányos helyzetű hajdubihari gyerekeket látnak vendégül az Erdős pusztán, számolt be róla a Dehír. Az erdei iránytű programban 8 település köztük Bökönny, Hencida, Pocsaj, Penészek és Hajdúszovát alsó tagozatos diákai vesznek részt. A gyerekeket az Erdős pusztai bemutatóházban és arborétumban fogadják, ahol megismerhetik az erdészek munkáját és az erdészeti hagyományokat. A bemutatóház után arborétumi sétán vesznek részt, közben pedig az erdős puszták élővilágával és madárfajaival ismerkednek. A programot interaktív játékok, sorversenyek és ügyességi feladatok is színesítik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: A hír

0: way to heaven.
1: A Best FM Soul Debrecen zenei kedvenceivel a szombat délelőttben. Itt a 104.6-on csodás napot kívánunk mindenkinek a Redneck slágerével. Folytatjuk hamarosan, és ha már úton vannak például bevásárolni, vagy rokon látogatáson esetleg kirándulni indultak, akkor mindenképpen dobjanak egy útinfót, 500-540 a forródrót, a Roadpol akció továbbra is tart, kiemelt ellenőrzés van az utakon, lássanak ebben őket útinfóval a forródrót, 500-540, jósolnak a csillagok ebben az órában, és a születésnaposokat is köszöntjük nem sokára.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben. A Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: A reklám után újra.
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy. Ott van veled.
5: A Best FM.
4: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos, ügyeljen arra, hogy mindig a teljes figyelmét fordítsa arra az emberre, akinek a társaságában időz, hajlamos ugyanis a szórakozottságra, és ezt mások esetleg figyelmetlenségnek veszik. Bika, ha optimistán tekint a jövőbe, akkor bizonyára még a borongós esős napok sem tudják elvenni a kedvét. Örök igazság, hogyha derűsen indítjuk a napot, akkor az sikeresen folytatódik. Ikrek, ma fizikai munkát kell végeznie, a bolygóállások nehezítik a szellemi tevékenységet. A kommunikáció sem megy könnyen, kissé nehezebben ért szót embertársaival, mint máskor. Rák, tevékenységeitől most igen eredményesen végezheti, a mai nap is kedvez a szorgoskodásnak. Az érzelmi életében nagyobb hangsúlyt kaphat a barátság, mint a szerelem. Oroszlán, ne rágódjon napi gondokon, vegye könnyedebben az életet, be fogja látni, hogy a dolgok nem is olyan bonyolultak, mint hitte. Szűz, sok türelemre lesz szüksége, ha el akarja érni a célját, a kiadásai is megnövekedhetnek. Legyen eltökélt, és ne mondjon le az elképzeléseiről, akkor sem, ha valaki le akarja beszélni. Mérleg. Ha valamely művészeti ágban tehetségesnek érzi magát, akkor itt az alkalom, hogy megcsillantsa a zsenialitását, hogy hol és miképpen, az már önön múlik. Skorpió. Jól tenné, ha egy kis időre távol tartaná magát a társasági élettől, mások talán úgy vélik majd, hogy elszigetelte magát, de ez csak önvédelem, szüksége van a feltöltődésre. Nyilas, a csillagok szerint kedvez ez az időszak az aktív tevékenységek végzésének, nem kell megijednie, ha történetesen valamiféle kihívással szembesül. Bak, több alkalom is nyílhat arra, hogy bizonyítsa szakmai felkészültségét, a munkahelyén majd az irányítást is átveheti, lehet, hogy anyagi áldozatot kell hoznia a jobb jövő érdekében. Vízöntő, ne költekezzen szükségtelenül, és ne adjon pénzt kölcsön senkinek, most a kötelességeire koncentráljon. Nem rossz, de dolgos napokra számíthat, a szórakozásra lesz még ideje. Alak, ma talán nehezebben ért szót másokkal, mint rendesen, mintha átmenetileg még a híres empátiája is cserben hagyta volna. Semmiképp ne vállalkozzon olyasmire, ami ellenkezik az elveivel.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Escucha el ritmo.

0: A ma ünneplő születésnaposokat egy ropogós csokoládéval bevont vanília tortával köszöntjük. Pontosabban azt a szerencsést, akit kisorsol majd a gépünk. Nézzük, hogy kik a mai jelöltek. A kisangyal tortájára Vállai Dániel, akit Anni mama és Laci papa köszönt a 17. születésnapja alkalmából. Mindig hatalmas kedvel és kreatív fantáziával kezd bele mindenbe. Szatmári Mónika is ünnepel ma, Marian köszönti Debrecenben. Sajnos a meglepi buliban nem jutottunk el, így egy nyeremény tortával köszöntenénk ezen a szép kerek szülinapon. Nagy Zoltánét is köszöntik lányai Zita, Dia és unokája Máté, illetve a fogadott unokák Csiróka és Fifike. Isten éltesen anyuka, nagyon szeretünk. Ez az üzenet Donkát a családja nevezte be itt Debrecenben. Veres Tibor is ünnepel, akit az anyukája köszönt. 25. szülinapja alkalmából, aki már 7 éves kora óta az ökölvívás mestere. Jelenleg pedig pusztakezes Európa bajnok, és éppen most is versenyre készül. Rákos Jánost is nevezték, Virág Mónika a párja, aki az ő Maciának kíván nagyon boldog születésnapot. Bajka Pétert apa, anya, tesója és nagyszülei köszöntik itt Debrecenben, és üzenik neki, hogy rá kellene feküdni most már a család alapításra. Kovács Gabriella is ünnepel, aki a munkája miatt minden nap hajnal 3 órakor ébred, és saját magát szeretné meglepni egy szülinapi tortával.
1: Szép napot kívánok!
0: Gabriellát keresem.
1: Megtalálta.
0: Nagyon jó. Gabriella, miért kezdte minden hajnal 3 órakor?
1: Hát, mert buszsofőr vagyok. Csuklós busz vezetek minden nap, hétköznap, Debrecenbe.
0: Akkor téged már ismernek a debreceniek?
1: Ó, igen. Örülnek is nekem, hogyha én megyek hozzájuk, hogy én viszem őket, és én kaptam azt a fordát. Gyakorlatilag én igyekszem betartani a menetidőt, ami nem biztos, hogy mindig sikerül, mert a forgalom nem mindig engedi.
0: És Gabriella, te ott szoktad hagyni azokat, akik futnak a busz után?
1: Hát attól függ, hogy mennyire messze vannak, ad egyet-kettő. Aki fut, a sportol. Aki integet, az búcsúzkodik. Aki itt, az meg ott van. Tehát alapeset az ez. Gyakorlatilag persze empátia is van benne. A probléma az, el kell olyankor dönteni azt, hogy az az utas, aki már az óráját nézi a 6. megállóval előrébb, ő már várja, hogy miért nem érkeztem meg. Vagy megvárom, és úgy bonyítom az ajtót, és úgy zárom az ajtót, miután följött a kedves utas, és kiszúlta magát. Érdekes megoldás.
0: Megvannak a saját szabályaid, úgy látom.
1: Hát egyik rész, ha mosolyognak, én is mosolyogok vissza.
0: Akkor várjál, akkor úgy fussanak a busz után, hogy közben mosolyognak, de ne integessenek, mert akkor búcsúzkodnak.
1: Nem feltétlenül.
0: Hát amúgy meg sportoljanak anélkül is, mert akkor hamarabb elérik a buszt.
1: Egy-kettő. Van olyan járat, ahol rendszeresen nem vesznek jegyet a kedves utasok. Az a helyzet, hogy a busz az egy szolgáltatás. Úgy, mint a kenyérvásárlás, mint a telefonfeltöltés, stb. Tehát, hogyha buszra fel akarsz állni, akkor vegye meg a jegyet, mutassa meg.
0: Értem. Egyébként te blicceltél valamikor is a buszon gyerekkorodban?
1: Nem emlékszek rá.
0: Nem emlékszel rá, vagy nem ugyanaz? Olyan régen volt, hogy már a jótékony homály fedi ezt a dolgot. Na képzeld, azért én, ha látom, hogy valaki szalad a buszhoz, és a busz előtt megyek, akkor próbálok lassítani, hogy a busz is lassítson. És a visszapillantóból megnézem, hogy elérte a busz.
1: Tehát én is vagyok úgy, hogy látom azt, hogy szalad, és már a tüdejét kiköti meg szegényes a többi. És van rá időm is arra, hogy megvárjon persze. De az a 2-3 pillanat is benne van, hogy ha siet, és látom, mert abba a tükör sávjában van benne, és látom, akkor persze segítek neki, hát én is ember vagyok. De az a helyzet, hogy amikor úgy fut neki a busznak, hogy nem a tükör sávjában van, és én már tüköt nézem, és indulnom kell, és tart, és az óra van, tehát most kinek felelják meg?
0: Na jól van, Gabriella, igazából nem akartam ennyire belemenni a részletekbe, hiszen azért hívtalak, hogy felköszöntsenek ezen a szép napon, egy ilyen szép kis köszöntővel, figyelj!
1: Tam még tortát.
0: Most jött el az ideje, nem tudom, a hallgatók hallották-e, hogy azért végig újongtad a szülinapi köszöntőt. Isten éltessen nagyon sokáig, akkor a csuklós buszvezetők női gyöngyét. Egy Roblox tortát nyertél a kisangya jóvoltából, ez egy ropogós csokoládéval ellátott. Vanília torta, sós karamell bevonattal. Hú, hát nem is tudom elmondani, jobb lesz, hogyha megkóstolod minél hamarabb. Gratulálunk szeretettel, és sok sikert, jó egészséget a munkát. Hozzá továbbiakban is.
1: Jó egészséget mindenkinek! Mesélj!

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Otthon,
1: autóban, munkahelyen,
0: bárhol.
1: Best FM Rádió.
2: Kazak kapcsolatokat épít Debrecen, szigorúbb fellépés a zajongókkal szemben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kazasztáni nagyvárossal is testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki Debrecen, számolt be róla a Dehír. A város közgyűlése a jövő héten dönthet arról, hogy Simkenttel is együttműködési megállapodást kötnek. A kapcsolatot a több mint 1.200.000 lakosú kazakváros polgármestere kezdeményezte, a két ország közötti együttműködés erősítésére hivatkozva. Simkent Kazasztán déli részén, az üzbék határ közelében található, és az ország harmadik legnagyobb városa. Debrecennek jelenleg 21 testvérvárosa van, így Simkent lehet a következő település, amellyel ilyen kapcsolatot alakítanak ki. Végéhez közeledik az idei szüret, az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiunknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 2 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi boltvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Szigorúbb fellépést kér a zajongókkal szemben Dézsi András, Sárhánd polgármestere, miután a nyári hónapokban több panasz érkezett hangos rendezvények és csendháborítás miatt, számolt be róla a HAON. A helyi rendelet szerint hétköznap este 10 és reggel 7 óra között tilos a hangos zene, hétvégén és ünnepnapokon pedig este 11 órától reggel 7-ig érvényes a korlátozás. A fűnyírás, a motoros kerti gépek használata és a favágás hétköznap este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető. Vasárnap és ünnepnapokon pedig egész nap tilos. A polgármester a rendőrséggel is egyeztetett, és azt kéri, hogy ha a zajkeltés nem szűnik meg, a lakók a 112-es segélyhívón tegyenek bejelentést. A rendőrök első alkalommal figyelmeztethetnek, újbóli kiszálláskor azonban már szigorúbban fellépnek, írta a portál. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

Debrecen kedvencei szólnak a Best FM-en, nem túl jó hírem van a poloskákkal kapcsolatban. A nyári meleg és a sok csapadék ugyanis kedvezett a szaporodásuknak, így akár már korábban is kezdődhet a poloska szezon. Van azonban pár természetes megoldás, amivel távol tudjuk őket tartani, ilyen például a citrom. A poloskák ugyanis nagyon nem rajongnak a citrom illatáért. Az ablakpárkány töröljük át egy vattapamacsal, amelyre előzőleg citromolajat csepegtettünk, de citromhéjakat is elhelyezhetünk az ablakok közelében, illetve a bejárati ajtók mellett. Az eukaliptusz illatát sem bírják, ugyanígy járjunk el vele. A teraszon lévő virágládákba vagy az ablakpárkányra pedig ültessünk mentát. Ettől is irtóznak a poloskák, illetve a fokhagymától. Az ablakokban, ajtókban tehát friss fokhagymagerezdeket is elhelyezhetünk, de ha nem szeretnénk, hogy még a szomszéd is érezze a fokhagymát, akkor próbálkozunk szegfűszeggel, amelyeket beleszúrhatunk például a citromba, és elhelyezhetjük a lakás több pontján, valamint az ablakpárkányokon, és szintén kitessékeli a poloskákat.

0: Rapid legújabb üzlete Debrecenben, a Monostor pályaút 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os Pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e, Ráskó Eszter, Debrecen.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval, nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez marha.
0: Egy filmzene most a Best.

Debrecen kedvencei szólnak itt a 104.6-on. Ki ne szeretné csökkenteni az öregedés jeleit? Jó, aki még nem múlt el 18. Hozok egy nagyon jó tippet arra, hogy melyik az a gyümölcs, amellyel kívülbelül meg lehet szépülni. A gránát almali ugyanis kívülbelül megszépíti a bőrt, csökkenti az öregedés jeleit és látványosan regenerálja a hámréteget. A szezon egyik legnépszerűbb választása egyértelműen a gránát alma, amely fantasztikus hatását egyértelműen a benne található antioxidánsoknak, vitaminoknak köszönheti. Nem csupán a szervezetünk profitál belőle, hanem a bőrünk is hálás lesz a rendszeres fogyasztásáért, és ha önök sem szeretnek bíbelődni a gránátalma megpucolásával, akkor ehelyett válasszák a 100%-os gránátalma leveket, és lehetőleg préselt gránátalma levet keressenek. A préselés közben ugyanis maximálisan megmaradnak a hatóanyagok, például az E-vitamin, amelyből rengeteget tartalmaz a gránátalmalé, és nem csak ez, hanem például a magnézium és a kálium is segíti az egészséges bőrkép fenntartását, valamint közös elővel serkentik a heg, illetve sebgyógyulást. Ha nem jutott még eszükbe, akkor fogyasszon a gránátalma levet, mi pedig fogyasszuk Debrecen zenei kedvenceit a folytatásban is.

0: 90-es évek egyik legnépszerűbb fiú bandája az NSYNC zenét itt a Best FM-en, ez volt a Bye Bye Bye. Ezzel a dallal én is elköszöntöm önöktől, hiszen Morvai Szűcs Enikő kolléganőm érkezik a déli kívánság műsorral, úgyhogy kérjenek tőle bátran, minden zenét teljesít, 500-540 a forró drót, mi pedig találkozunk legközelebb, itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: kapcsolatos ügyeket tárgyaltak Hajdúszoboszlón, nem okoz kolerát a debreceni medencében talált baktérium. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 39 napi rendi pontról tárgyaltak a Hajdúszoboszlói képviselőtestület szeptemberi ülésén, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Döntöttek többek között a helyi és helyközi buszközlekedés összehangolásának támogatásáról, valamint több szociális és gyermekvédelmi támogatás feltételének kedvezőbbtételéről. Új energetikai támogatást vezetnek be, bővítik a beiskolázási és gyermekétkeztetési támogatások körét. A testület emellett 500 000 forintot biztosít egy automata defibrillátor beszerzésére, és csak nem 3,7 millió forintot fordítanak egy a gyalogosok biztonságát javító fejlesztése a Major és a József Attila utca kereszteződésében. A város 571 millió forintos támogatás igény nyújt be a vízhálózat fejlesztésére, miközben több ingatlan értékesítéséről és fejlesztéséről is döntöttek. A következő képviselőtestületi ülést október közepén tartják majd. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket egész hétvégén, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az, hogy a Kulturális Örökség napja csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
0: További részletek az örökségnapok.gov.hu oldalon találhatók. Nem okoz kolerát a kerekestelepi termálfürdő egyik medencében talált baktérium, számolt be róla a Dehír. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közlése szerint az egyik gyógymedencében kimutatott vibrio baktériumok nem termelnek toxint, ezért kolerát nem okoznak. Jelenlétük ugyanakkor más egészségügyi kockázatot, például sebfertőzést vagy fülgyulladást jelenthet. A hatóság ezért elrendelte a medence leürítését, tisztítását és fertőtlenítését, valamint bírságot is kiszabott. A szükséges intézkedések elvégzése után az ismételt laborvizsgálat már nem mutatta ki a baktériumot a vízben, fogalmaztak. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,5.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: kívánság műsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Zakatol Adéli kívánság műsor itt a szombat délutánban, a telefonszámunk az 500-540, itt lehet nekem csörögni, de írni a 3933-1046-os telefonszámra is tudnak. Oliver megtette. Sziasztok, Oliver vagyok Debrecenből, és mivel ragyogóan süt a nap, ezért ablakokat pucolok itthon, hogy jobban menjen a munka, szeretném kérni az egyik kedvencem, előre is köszönöm. Oli, hát akkor Magic FR dalával valószínűleg sokkal egyszerűbben fog menni ez a kis házi munka, úgyhogy kitartást neked, és akkor csak csillogjon, villogjon.

0: Veszteszem, kívánság műsor.
1: Üdvözlöm, szeretném kérni egy számot. Pincé Gyula vagyok, ilyen Gyusi vagyok.
0: Hallgatom.
1: Én szeretnék kérni egy számot, mert este lesz egy nagyon jó napodalom, egy eskü, egy tanyán, és nagyon sok boldogságot szeretnék kívánni Katának és Viktornak.
0: Sok boldogságot az ifjú párnak.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Hello.

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Gyalogosokra lőttek egy autóból Debrecenben, hajdubihari gyermekek az erdei iránytű programban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Airsoft fegyverrel lőtt gyalogosokra autóból egy 22 éves debreceni férfi, számolt be róla a HAON. A fiatal három barátjával autózott a városban, amikor elővette a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyvert, és emberekre célzott, majd meg is húzta a ravaszt. A lövedékek két járókelőt eltaláltak, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították az autót, majd a 22 éves férfit is, akit másnap gyanúsítottként kihallgattak. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie. A rendőrség pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények akár több év szabadságvesztéssel is büntethetők. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen Fóton. Az ország minden részéből érkezik gyermek, 23 kategóriában versenyeznek, mondta a rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: Hátrányos helyzetű hajdubihari gyerekeket látnak vendégül az erdős pusztán, számolt be róla a Dehír. Az erdei iránytű programban 8 település, köztük Bökönny, Hencida, Pocsaj, Penészek és Hajdúszovát alsó tagozatos diákai vesznek részt. A gyerekeket az erdős pusztai bemutatóházban és arborétumban fogadják, ahol megismerhetik az erdészek munkáját és az erdészeti hagyományokat. A bemutató ház után arborétumi sétán vesznek részt, közben pedig az erdős puszták élővilágával és madárfajaival ismerkednek. A programot interaktív játékok, sorversenyek és ügyességi feladatok is színesítik. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: első műsorban, Stefan Rádió.
1: Jó, Zsombor vagyok, és a számot szeretnék kérni.
0: Igen, Zsombor, és mi lenne az?
1: Nagy Bogitól a Jól leszek újra.
0: Oké, és kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki szereti, és anyádnak, meg apának.
0: Rendben, jó.

0: Kívánság műsorba, Stefan Rádió.
1: Szia, Gábor vagyok, Zeni. Dalt szeretnék kérni feleségemnek, Sigeni Szabó Erzsébetnek, Féglásra, a Kovászkitól a Varázsszavak című dalát.
0: Szia, Gábor, van valamilyen alkalom a feleségednek, vagy csak úgy szeretnéd meglepni?
1: Mert csak úgy szeretném, mert szeretem nagyon is, csak így ebből jött ez a dalkérés, hogy nagyon szeretem, és nem sokára megyek haza a melóból is. Újra együtt vagyunk.
0: Meddig dolgozol?
1: Az ő életek. Hát csak már 3 óráig, úgyhogy már nagyon kevés van már tárta.
0: Akkor már tényleg biztos valami finom ebéddel vár téged otthon.
1: Biztos vagyok benne, hogy
0: okay. Rendben, akkor érkezik majd a dal. Jó munkát neked, aztán pedig
1: köszönöm
0: szép délután.
1: Köszi,
0: szia!
1: Szia!

0: Esztefen, tessék.
1: Ja, Nagy Balázs Ákos vagyok, máma van a születésnapom. 8 éves vagyok, szeretnék kérni egy zenét.
0: Szia Ákos, hát nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked. Vagy Balázsnak hívjalak? Melyiket szereted?
1: Igen, a Balázs.
0: A Balázs, oké, és melyik dalt szeretnéd, Balázs?
1: Bikini közeli helyeken.
0: Wow, és ez a te kedvenced?
1: Igen.
0: Na nem mondod komolyan, hogy 8 évesen ilyen jó kis zenéket hallgatsz?
1: Apával.
0: Apával, aha, sejtettem, én is sokat hallgattam apával. Na, hát szuper, akkor boldog szülinapot, és lesz valami buli ma este esetleg, vagy délután?
1: Igen.
0: Na, ott lesz a család? Meg a barátok?
1: A barátok azok nem.
0: A barátok nem, de a család ott lesz. Nagyon szuper, boldog születésnapot neked, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Szia!
1: Csókolom.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Kazak kapcsolatokat épít Debrecen, szigorúbb fellépés a zajongókkal szemben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kazasztáni nagyvárossal is testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki Debrecen, számolt be róla a Dehír. A város közgyűlése a jövő héten dönthet arról, hogy Simkenttel is együttműködési megállapodást kötnek. A kapcsolatot a több mint 1.200.000 lakosú kazakváros polgármestere kezdeményezte, a két ország közötti együttműködés erősítésére hivatkozva. Simkent Kazasztán déli részén az üzbék határ közelében található, és az ország harmadik legnagyobb városa. Debrecennek jelenleg 21 testvérvárosa van, így Simkent lehet a következő település, amellyel ilyen kapcsolatot alakítanak ki. Végéhez közeledik az idei szüret, az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 2 millió mázsa környékén lesz ilyen kevés szőlő, 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi boltvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Szigorúbb fellépést kér a zajongókkal szemben Dézsi András, Sárhánd polgármestere, miután a nyári hónapokban több panasz érkezett hangos rendezvények és csendháborítás miatt, számolt be róla a HAON. A helyi rendelet szerint hétköznap este 10 és reggel 7 óra között tilos a hangos zene, hétvégén és ünnepnapokon pedig este 11 órától reggel 7-ig érvényes a korlátozás. A fűnyírás, a motoros kerti gépek használata és a favágás hétköznap este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető. Vasárnap és ünnepnapokon pedig egész nap tilos. A polgármester a rendőrséggel is egyeztetett, és azt kéri, hogy ha a zajkeltés nem szűnik meg, a lakók a 112-es segélyhívón tegyenek bejelentést. A rendőrök első alkalommal figyelmeztethetnek, újbóli kiszálláskor azonban már szigorúbban fellépnek, írta a portál. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: A hírek

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben. A Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a Duma.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Napfény, zene, jó hangulat és a Best FM.

0: rádiót.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Fontos ügyeket tárgyaltak Hajdúszoboszlón, nem okoz kolerát a debreceni medencében talált baktérium. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 39 napirendi pontról tárgyaltak a hajdúszoboszlói képviselőtestület szeptemberi ülésén, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Döntöttek többek között a helyi és helyközi buszközlekedés összehangolásának támogatásáról, valamint több szociális és gyermekvédelmi támogatás feltételének kedvező bétételéről. Új energetikai támogatást vezetnek be, bővítik a beiskolázási és gyermekétkeztetési támogatások körét. A testület emellett 500 000 forintot biztosít egy automata defibrillátor beszerzésére, és csak nem 3,7 millió forintot fordítanak egy a gyalogosok biztonságát javító fejlesztése a Major és a József Attila utca kereszteződésében. A város 571 millió forintos támogatás igény nyújt be a vízhálózat fejlesztésére, miközben több ingatlan értékesítéséről és fejlesztéséről is döntöttek. A következő képviselőtestületi ülést október közepén tartják majd. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket egész hétvégén, mondta a rádiónak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjai csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: További részletek az örökségnapok.gov.hu oldalon találhatók. Nem okoz kolerát a kerekestelepi termálfürdő egyik medencében talált baktérium, számolt be róla a Dehír. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közlése szerint az egyik gyógymedencében kimutatott vibrio baktériumok nem termelnek toxint, ezért kolerát nem okoznak. Jelenlétük ugyanakkor más egészségügyi kockázatot, például sebfertőzést vagy fülgyulladást jelenthet. A hatóság ezért elrendelte a medence leürítését, tisztítását és fertőtlenítését, valamint bírságot is kiszabott. A szükséges intézkedések elvégzése után az ismételt laborvizsgálat már nem mutatta ki a baktériumot a vízben, fogalmaztak. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

Az Emanuellel egy kicsit nosztalgiáztunk itt a Best FM rádióban a szombat délutánban. Szuper napsütéses az időjárásunk, szóval a szabadtéri programoknak kedvez ez az idő. Használjuk ki szerintem addig, ameddig még tényleg tudunk kint sütögetni, bográcsolni, szalonnát sütni, kirándulni, a játszótérre elmenni. Tényleg minden olyan dolgot próbáljunk meg kihasználni, ami még így szabadtéri, és ami még így szeptemberben, meg majd október elején adódik nekünk. Ez a lehetőség. Morvai Szűcs Enikő vagyok, töltsük együtt a délutánt!

Játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a 104.6-on a szombat délutánban, és hát ugye az OTP Bankliga 8. fordulójában járunk, és a mai nap a Loki ellenfele a Vasas, az angyalföldiek érkeznek a Nagyerdei stadionba. Kifejezetten érdekes a két csapat helyzete, ugyanis a mérkőzés előtt a Vasas tabella 3. helyén áll 11 ponttal, a Debrecen pedig a 8. 9 ponttal. A Loki 7 forduló alatt 2 győzelmet és 3 döntetlent, valamint 2 vereséget gyűjt. A Vasas pedig nagyon jó sorozatból érkezik Debrecenbe, az angyalföldiek az első 7 fordulóban 3-szor nyertek, 2-szer döntetlent játszottak, és 2-szer kaptak ki. Legutóbb egyébként szeptember 4-én a Nyíregyházát győzték le 3-2-re. Az egyik legkomolyabb mérkőzésük egyébként az Zalaegerszeg volt, amikor 5-0-ra verték az Zalaegerszeget. Érdekesség az is, hogy a két csapat hosszú idő után találkozik újra, ugyanis a DVSC és a Vasas 87 alkalommal játszott egymással az élvonalban, 35 Debrecen győzelem, 32 Vasas siker és 20 döntetlen a mérleg. A legutóbbi találkozót 2023 áprilisában a Loki nyerte 3-1-re, éppen itt a Nagyerdei stadionban. Ami egyébként a formát illeti, a DVSC az utolsó 5 bajnokián veretlen, 1 győzelem és 4 döntetlen szerepel a sorozatban, míg a Vasas az utolsó 2 bajnokiát megnyerte. Tehát adott egy olyan mérkőzés, amelyeknek külön pikantériája, hogy több mint 3 év után találkozik ismét egymással a DVSC és a Vasas. A mérkőzés 19 óra 30 perckor kezdődik, tehát a Nagyerdei stadionban. A közlekedés miatt érdemes időben elindulni, forgalomkorlátozásra kell számítani a stadion környékén. És tudják, hogy a DKV járatokon, akik a meccsre érkeznek és felmutatják a jegyüket, ők ingyen utaznak.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Right now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

Debrecenben egy kedvenceit játszom a hétvégén is a szombat délutánban, és figyelni kell majd a közlekedőknek hétfőtől, egészen pontosan azoknak, akik közösségi közlekedésben vesznek részt, tehát mondjuk éppen a Domokos Lajos utca elnevezésű megállóhelyben szoktak átsorogni a reggeli vagy a délutáni órákban. Nos, hétfőtől 13 órától előreláthatólag november 15-én vasárnap üzemzárásig a Füredi úton aszfaltozási munkákat végeznek, és a munkák ideje alatt a BEM tér irányába található Domokos Lajos utca elnevezésű megállóhelyet le fogják zárni. Úgyhogy a nagy állomás a Zégner tér irányába közlekedő autóbuszok többek között a 21, a 33 vagy éppen a 71 jelzésű járatok, valamint a 971 és 973-as jelzésű autóbuszjáratok a 60 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóhelyen fognak megállni. Részletek a dkv.hu oldalon.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled. A Best FM.
2: Gyalogosokra lőttek egy autóból Debrecenben, hajdubihari gyermekek az erdei iránytű programban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Airsoft fegyverrel lőtt gyalogosokra autóból egy 22 éves debreceni férfi, számolt be róla a HAON. A fiatal három barátjával autózott a városban, amikor elővette a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyvert, és emberekre célzott, majd meg is húzta a ravaszt. A lövedékek két járók előtt eltaláltak, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították az autót, majd a 22 éves férfit is, akit másnap gyanúsítottként kihallgattak. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie. A rendőrség pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények akár több év szabadságvesztéssel is büntethetők. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen Fóton. Az ország minden részéből érkezik gyermek, 23 kategóriában versenyeznek. Mondta rádiumnak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: Hátrányos helyzetű hajdubihari gyerekeket látnak vendégül az erdős pusztán, számolt be róla a Dehír. Az erdei iránytű programban 8 település köztük Bökönny, Hencida, Pocsaj, Penészlek és Hajdúszovát alsó tagozatos diákai vesznek részt. A gyerekeket az erdős pusztai bemutatóházban és arborétumban fogadják, ahol megismerhetik az erdészek munkáját és az erdészeti hagyományokat. A bemutató ház után arborétumi sétán vesznek részt, közben pedig az erdős puszták élővilágával és madárfajaival ismerkednek. A programot interaktív játékok, sorversenyek és ügyességi feladatok is színesítik. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat hajdúviharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

Stressz Rézőn dala után, és itt vagyunk a szombat délutánban a 104.6-on, és egy friss statisztikát néztem, olyannyira friss, hogy 2025-ig közölték az adatokat, a KSH legfrissebb adatait, és hát sajnos egyre több gyermeket érint a túlsúly és az elhízás. A szakemberek szerint pedig már ez messze nem pusztán esztétikai kérdés, hanem komoly népegészségügyi probléma. Maga az elhízás népbetegségnek számít, viszont amikor már a gyermekkori elhízásról beszélünk, akkor ott már emég komoly dolgokat feszegetünk. A számok mögött nagyon is hétköznapi kérdések állnak. Mit eszik a gyerek, mit iszik, mennyit mozog, mennyit alszik, és mennyi időt tölt a képernyő előtt. Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2025-ben már több mint 390 millió 5 és 19 év közötti gyermek és serdülő volt túlsúlyos világszerte. Közülük pedig több mint 160 millióan elhízással éltek. A WHO szerint az elhízás összetett krónikus betegség, amiben nem csak a táplálkozás, hanem nyilván a genetika, a környezeti és persze az életmódbeli tényezők is szerepet játszanak. Na de mit lehet tenni? És valóban egy életen át tartó küzdelem vár mondjuk a gyerekre, aki már fiatalon túlsúllyal küzd. Erről beszélgetünk majd a következő pár percben, arról, hogy mikor jelent valódi egészségügyi kockázatot a túlsúly, mit lehet tenni a családnak, és mi az, amit semmiféleképpen nem érdemes ilyenkor mondjuk a gyermek fejéhez vágni, vagy akár a gyermekkel kapcsolatban vele szembe ezt megtenni. Nem sokára ezzel érkezem, statisztikánkkal és szakértői véleményekkel. Előtte viszont a Zanzibár itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a plusz 3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotellicium.com per étterem oldalon.
3: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

dala után is itt vagyunk, szólnak a zenei kedvencek, és ugye a gyermekkori elhízásról volt szó az előző pár percben, ez az óra témája. A gyermekkorban kialakuló túlsúlyra viszont nem érdemes egyszerűen úgy tekinteni, hogy majd kinövi a gyerek, vagy majd megváltozik. Ugyanakkor az sem célra vezető a szakértők szerint, hogy a gyermeket fogyókúrával, tiltásokkal, vagy állandó méricskéréssel próbáljuk meg rávenni arra, hogy már pedig változtatni kell. A tudomány mai állása szerint az elhízás összetett probléma, tehát szerepet játszhat benne a genetika, az étkezési szokás, a fizikai aktivitás, az alvás, a környezet, és persze számos társadalmi tényező is. Vagyis nem lehet egyszerűen most azt mondani, hogy a gyermek azért túlsúlyos, mert túl sokat eszik, vagy nem mozog eleget. Ez sokkal összetettebb ennél. Komolyan kell venni a problémát, mert a gyermekkori elhízás növelheti többek között a kettes típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, az alvási problémákat, bizonyos mozgásszervi és más betegségek kockázatát. Ráadásul a WHO arra is felhívja a figyelmet, hogy az elhízással élő gyermekeknél sokkal nagyobb az esély arra, hogy felnőtt korukban is elhízással fognak élni. Na de mit tehet a szülő, mit lehet tenni? Az első és talán a legfontosabb lépés, hogy ne a gyermek legyen a család fogyókúra középpontjában. Érdemes inkább az egész család szokásán változtatni, hozzá igazítani magunkat. Kevesebb cukrozott ital, több víz, rendszeres étkezés, sokkal több zöldség és gyümölcs, és nyilván olyan ételek kerüljenek a középpontba, amelyek a megfelelő mennyiségű fehérjét, teljes értékű gabonát és egészséges zsíradékokat tartalmaznak. A WHO szerint a cukrozott italok fogyasztásának a visszaszorítása az különösen fontos, mert ezek jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot és energiát adhatnak, miközben sokkal kevésbé laktatnak, és sokkal gyorsabban leszünk újra éhesek. A mozgásnak sem büntetésnek kell lennie, tehát nem az a lényeg, hogy a gyerek ledolgozza az ételt, hanem az, hogy találjon egy olyan mozgásformát, amit szeret. Legyen kerékpározás, úszás, labda, foci, vagy bármi olyan dolog, amivel valóban 60 perc fizikai aktivitással tudja az egész testét megmozgatni. És van még egy tényező, amiről talán keveset beszélünk, ez az alvás pedig nagyon-nagyon fontos. A megfelelő mennyiségű és minőségű rendszeres alvás része az egészséges életmódnak. A kevés alvás pedig összefüggésbe hozható a kedvezőtlen testsúlyváltozással. Nagyon fontos tehát az, hogy a gyermek testsúlyának megítélését ne egy felnőtt mércéjével végezzük. A legfontosabb talán az, hogy a cél nem egy vékonyabb gyermek, hanem egy egészségesebb gyermek. Ehhez pedig nem szégyenítésre és szigorú tiltólistákra van szükség, hanem családi mintára, rendszerességre, megfelelő táplálkozásra, mozgásra és alvásra. A gyermekkori elhízás ellen tehát nem a gyereket kell harcba küldeni, hanem az egész családnak érdemes együtt változtatni a mindennapi szokásokon, hiszen a gyerkőcök, amit látnak, azt fogják továbbvinni nagy valószínűséggel, amilyen környezetben, és ahogyan, amilyen mentalitással kapják ők is az információkat és az életet.

Nos, a Hungária meg a Mix már biztosan nem fog szólni az esti kívánság műsorban, viszont van még több száz dal, amit le tudok játszani, úgyhogy hívjanak, írjanak bátran, hiszen 8 perc múlva, 5 óra után indul a kívánság műsor, a kívánságvonal az 500-540, itt élőben tudunk beszélgetni, de írhatnak is nekem üzenetet, ez esetben pedig 39-33-104-6.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Kazak kapcsolatokat épít Debrecen, szigorúbb fellépés a zajongókkal szemben. Változékonyabb idő várható, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kazasztáni nagyvárossal is testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki Debrecen, számolt be róla a Dehír. A város közgyűlése a jövő héten dönthet arról, hogy Simkenttel is együttműködési megállapodást kötnek. A kapcsolatot a több mint 1.200.000 lakosú kazakváros polgármestere kezdeményezte, a két ország közötti együttműködés erősítésére hivatkozva. Simkent Kazasztán déli részén, az üzbék határ közelében található, és az ország harmadik legnagyobb városa. Debrecennek jelenleg 21 testvérvárosa van, így Simkent lehet a következő település, amellyel ilyen kapcsolatot alakítanak ki. Végéhez közeledik az idei szüret, az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 2 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 ében nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Sokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi boltvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Szigorúbb fellépést kér a zajongókkal szemben Dézsi András, Sárhánd polgármestere, miután a nyári hónapokban több panasz érkezett hangos rendezvények és csendháborítás miatt, számolt be róla a HAON. A helyi rendelet szerint hétköznap este 10 és reggel 7 óra között tilos a hangos zene, hétvégén és ünnepnapokon pedig este 11 órától reggel 7-ig érvényes a korlátozás. A fűnyírás, a motoros kerti gépek használata és a favágás hétköznap este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető. Vasárnap és ünnepnapokon pedig egész nap tilos. A polgármester a rendőrséggel is egyeztetett, és azt kéri, hogy ha a zajkeltés nem szűnik meg, a lakók a 112-es segélyhívón tegyenek bejelentést. A rendőrök első alkalommal figyelmeztethetnek, új buli kiszálláskor azonban már szigorúbban fellépnek, írta a portál. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
1: És most!
0: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
0: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Morvai Szűcs Enikő itt a mikrofon mögött, és maradok is a következő két órában a 104.6-on, mert hogy szeretném teljesíteni a zenei kéréseket, amiket megírnak nekem a 3933-1046-os telefonszámunkra, vagy akár élőben hívnak, és egy kicsit beszélgetünk 505-140. Talk to you! Ezzel indítunk Oliver kérésére, aztán jön majd Attila választása is hamarosan. Ő a Kerozin egyik felvételét választottam. Ez már az esti kívánság műsor, az első dal, úgyhogy még nagyon-nagyon sok kiadóhelyem van. A következő két órát töltsük meg kedvencekkel, és ez nem rajtam múlik most, egyáltalán nem, úgyhogy hívjon a kérjelen bátran.

3933-104-6, we are young. Közben kaptam egy üzenetet. Sziasztok, szeretnénk kérni egy dalt a kishugunknak, Evelynnek, aki Mikától nagyon szereti bármelyik dalt, a Grace Kellyt, vagy bármelyiket lejátszátok, akkor az tökéletes választás lenne. És igazából csak annyit üzenünk neki, hogy mindig legyen ilyen mosolygós és jókedvű. Sok-sok harcon ment már keresztül, és szeretnénk, hogyha adna neki egy kis plusz energiát a következő dal. Én is nagyon-nagyon sok minden jót kívánok akkor Evelynnek, és akkor Mikától érkezik az egyik kedvenc, jó? Amit felsoroltatok, azok közül válogattam.

Judo dala közben jönnek az üzenetek folyamatosan, hiszen zakatol az esti kívánságműsor. Úgy látom, hogy sokan kihasználják egyébként ezt a jó időt, mert hogy most már azért tényleg kiszámíthatatlan, hogy hétvégén éppen esik az eső, vagy nem fog esni, vagy már hideg van, stb. Hajnék is azt írták nekem, hogy nyár búcsúztató, őszköszöntő bulit tartunk. Ehhez kérünk valami pörgős zenét, Cyril dalát választották egyébként. Köszönjük, szuper szombatot! Nektek is, Hajni, és akkor jó kikapcsolódást, a nap tökéletes, amit kiválasztottatok, és lehet, hogy ez tényleg egy ilyen nyárbúcsúztató hétvége, meg akkor egyben őszköszöntő is.

0: Kesha Trias szólt itt a Best FM-en Lali kérésére, egyébként a barátnőinek, Krisztinek. Közben pedig jelezték nekem többen is, hogy a budai Nagyantalon már nem aktív a Trafibox. Ettől függetlenül azért érdemes figyelni.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Mert ugye nem csak ott kell figyelnünk, ahol tudjuk, hogy trafi bújik meg, hanem mindenhol biztonságos közlekedés. Azoknak is, akik épp úton vannak, halott pénz, amikor feladnád, érkezik már Szilvinek, Krisztinek és a Boginak, akik épp úton vannak Budapestre.

0: 5000-ét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Fontos ügyeket tárgyaltak Hajdúszoboszlón, nem okoz kolerát a debreceni medencében talált baktérium, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 39 napi rendi pontról tárgyaltak a Hajdúszoboszlói képviselőtestület szeptemberi ülésén, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Döntöttek többek között a helyi és helyközi buszközlekedés összehangolásának támogatásáról, valamint több szociális és gyermekvédelmi támogatás feltételének kedvező bétételéről. Új energetikai támogatást vezetnek be, bővítik a beiskolázási és gyermekétkeztetési támogatások körét. A testület emellett 500 000 forintot biztosít egy automata defibrillátor beszerzésére, és csak nem 3,7 millió forintot fordítanak egy a gyalogosok biztonságát javító fejlesztése a Major és a József Attila utca kereszteződésében. A város 571 millió forintos támogatás igény nyújt be a vízhálózat fejlesztésére, miközben több ingatlan értékesítéséről és fejlesztéséről is döntöttek. A következő képviselőtestületi ülést október közepén tartják majd. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket egész hétvégén, mondta a rádiónak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napja csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: További részletek az örökségnapok.gov.hu oldalon találhatók. Nem okoz kolerát a kerekestelepi termálfürdő egyik medencében talált baktérium, számolt be róla a Dehír. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közlése szerint az egyik gyógymedencében kimutatott vibrio baktériumok nem termelnek toxint, ezért kolerát nem okoznak. Jelenlétük ugyanakkor más egészségügyi kockázatot, például sebfertőzést vagy fülgyulladást jelenthet. A hatóság ezért elrendelte a medence leürítését, tisztítását és fertőtlenítését, valamint bírságot is kiszabott. A szükséges intézkedések elvégzése után az ismételt laborvizsgálat már nem mutatta ki a baktériumot a vízben, fogalmaztak. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

Rádiót, FM Debrecen, itt a 104.6-on, hétvégén is csak is a kedvencek szólnak. És Csongortól kaptam egy üzenetet még a déli kívánság műsorban, csak már nagyon-nagyon későn ért, úgyhogy nem fért vele, de megígértem neki, hogy az esti kívánság műsorban lejátszom a kérését. A Killers-től választott egy dalt a feleségének, Zsófinak. Ez a közös számok egyébként. Hát akkor még takarított. Gondolom Csongi is, meg Zsófi is. Na hát nem tudom, hogy azóta mit csináltok. Remélem, hogy a rádiót hallgatjátok, mert hogy nektek érkezik a közös dal. Come in.

0: Mário Gidola közben kaptam egy üzenetet Robitól, hogy hamarosan indul az esti műszak, a barátjával együtt dolgoznak, viszont jobban menne a munkaidő, hogyha a Scatman John-t lejátszanám. Tudják, hogy egy régi dal, de reméli, hogy megoldható. Na nem, már be is készítettem, hogy nektek szól mindjárt, jó munkát, kitartást, és Balázs Fecótól az évszakok jön hamarosan, méghozzá Reni kérésére, szintén a munka mellé.
1: I'm a sk-

0: Best of és az esti kívánság műsor itt a 104.6-on. A Hips Don't Lie közben kaptam egy üzenetet, egy igazán szerelmes üzenetet, mert hogy írt nekem Peti, hogy Szia Enikő, szeretnék Ramónának, a barátnőmnek üzenni. Van egy kedvenc dalunk, a TNT-nek az újdonsága, és amikor először meghallottuk, akkor csak így egymásra néztünk, és tudtuk, hogy ez lesz a közös dalunk. Úgyhogy Ramónának üzennék, az egyik dohányboltba dolgozik. Nem szeretném elárulni, hogy pontosan melyikben, illetve azt is tudom, hogy nem volt könnyű a délután most számára, de kitartást, mert egy óra múlva már találkozunk. Ugye itt alszol, itt a 104.6-on, akkor ez a következő kedvenc, a következő kérés, hiszen ez az esti kívánság műsor.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb dalunk most

utolsóntól dala után. Mondhatnám azt is, hogy igazából ez volt az utolsó belépő az esti kívánság műsorban, de nem, mert hogy még egyetlen egy dal belefér, de az is csak azért, mert már megígértem, úgyhogy már is érkezik Marian kérésére Lady Gaga The Dead Dance, és ezzel a dallal búcsúzom is, mert hogy véget ért az esti kívánság műsor. Holnap délben még itt leszek, és akkor is lehet nekem írni a kérésekkel kapcsolatban. Most viszont elköszönök, reggel találkozunk. 8 óra után a vasárnap reggelben ébresztek mindenkit az éteren keresztül. DJ William, DJ Greg Trade érkeznek majd 8 óra után. Ők veszik át a stafétabotot és vezetnek minket be a szombat éjszakába, úgyhogy maradjanak velünk a folytatásban is. Morvai Szűcsenikőt hallották az elmúlt pár órában Debrecen kedvenc rádiójában. Hello, hello!

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Best FM.
1: Mindig veled.
2: Gyalogosokra lőttek egy autóból Debrecenben, hajdubihari gyermekek az erdei iránytű programban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Airsoft fegyverrel lőtt gyalogosokra autóból egy 22 éves debreceni férfi, számolt be róla a HAON. A fiatal három barátjával autózott a városban, amikor elővette a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyvert, és emberekre célzott, majd meg is húzta a ravaszt. A lövedékek két járók előtt eltaláltak, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították az autót, majd a 22 éves férfit is, akit másnap gyanúsítottként kihallgattak. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie. A rendőrség pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények akár több év szabadságvesztéssel is büntethetők. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen Fóton. Az ország minden részéből érkezik gyermek, 23 kategóriában versenyeznek. Mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Azért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: Hátrányos helyzetű hajdubihari gyerekeket látnak vendégül az erdős pusztán, számolt be róla a Dehír. Az erdei iránytű programban 8 település köztük Bökönny, Hencida, Pocsaj, Penészek és Hajdúszovát alsó tagozatos diákai vesznek részt. A gyerekeket az erdős pusztai bemutatóházban és arborétumban fogadják, ahol megismerhetik az erdészek munkáját és az erdészeti hagyományokat. A bemutatóház után arborétumi sétán vesznek részt, közben pedig az erdős puszták élővilágával és madárfajaival ismerkednek. A programot interaktív játékok, sorversenyek és ügyességi feladatok is színesítik. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Kazak kapcsolatokat épít Debrecen, szigorúbb fellépés a zajongókkal szemben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kazasztáni nagyvárossal is testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki Debrecen, számolt be róla a Dehír. A város közgyűlése a jövő héten dönthet arról, hogy Simkenttel is együttműködési megállapodást kötnek. A kapcsolatot a több mint 1.200.000 lakosú kazak város polgármestere kezdeményezte, a két ország közötti együttműködés erősítésére hivatkozva. Simkent Kazasztán déli részén, az üzbék határ közelében található, és az ország harmadik legnagyobb városa. Debrecennek jelenleg 21 testvérvárosa van, így Simkent lehet a következő település, amellyel ilyen kapcsolatot alakítanak ki. Végéhez közeledik az idei szüret, az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok, a tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jó regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Szigorúbb fellépést kér a zajongókkal szemben Dézsi András, Sárhánd polgármestere, miután a nyári hónapokban több panasz érkezett hangos rendezvények és csendháborítás miatt, számolt be róla a HAON. A helyi rendelet szerint hétköznap este 10 és reggel 7 óra között tilos a hangos zene, hétvégén és ünnepnapokon pedig este 11 órától reggel 7-ig érvényes a korlátozás. A fűnyírás, a motoros kerti gépek használata és a favágás hétköznap este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető. Vasárnap és ünnepnapokon pedig egész nap tilos. A polgármester a rendőrséggel is egyeztetett, és azt kéri, hogy ha a zajkeltés nem szűnik meg, a lakók a 112-es segélyhívón tegyenek bejelentést. A rendőrök első alkalommal figyelmeztethetnek, újbóli kiszálláskor azonban már szigorúbban fellépnek, írta a portál. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

0: szelve szólnak a legnagyobb kedvenceitek. Lehet nekünk írni.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Csak bátran. Egyébként pedig itt a Pussycat Dolls, és az a dal, amivel annak idején megszerettük őket, a Don Csá, hát nyilván egy kicsit felturbózva.

0: 104.6-ot hallgatjátok. Kezd beindulni a buli nálatok? Ez itt a Club Best of a Best of a Mix műsora.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne
2: a Tabu.
0: Egy kis komolyságot kérünk, érkeznek a legfrissebb hírek, aztán pedig jövünk vissza és folytatjuk a mai mixet.
3: Fontos ügyeket tárgyaltak Hajdúszoboszlón, nem okoz kolerát a debreceni medencében talált baktérium, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: 39 napi rendi pontról tárgyaltak a hajdúszoboszlói képviselőtestület szeptemberi ülésén, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Döntöttek többek között a helyi és helyközi buszközlekedés összehangolásának támogatásáról, valamint több szociális és gyermekvédelmi támogatás feltételének kedvező bétételéről. Új energetikai támogatást vezetnek be, bővítik a beiskolázási és gyermekétkeztetési támogatások körét. A testület emellett 500 000 forintot biztosít egy automata defibrillátor beszerzésére, és csak nem 3,7 millió forintot fordítanak egy a gyalogosok biztonságát javító fejlesztése a Major és a József Attila utca kereszteződésében. A város 571 millió forintos támogatás igény nyújt be a vízhálózat fejlesztésére, miközben több ingatlan értékesítéséről és fejlesztéséről is döntöttek. A következő képviselőtestület ülést október közepén tartják majd. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket egész hétvégén, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
4: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programba különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napja csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
3: További részletek az örökségnapok.gov.hu oldalon találhatók. Nem okoz kolerát a kerekestelepi termálfürdő egyik medencében talált baktérium, számolt be róla a Dehír. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közlése szerint az egyik gyógymedencében kimutatott vibrio baktériumok nem termelnek toxint, ezért kolerát nem okoznak. Jelenlétük ugyanakkor más egészségügyi kockázatot, például sebfertőzést vagy fülgyulladást jelenthet. A hatóság ezért elrendelte a medence leürítését, tisztítását és fertőtlenítését, valamint bírságot is kiszabott. A szükséges intézkedések elvégzése után az ismételt laborvizsgálat már nem mutatta ki a baktériumot a vízben, fogalmaztak. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

0: YouTube Best Of.
1: Better rain.

0: Zumi. Hát az a zú, hogy elérkeztünk a mai Club Best of végéhez.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne a Tabu.
0: Egy hét múlva folytatjuk, sziasztok!
2: Gyalogosokra lőttek egy autóból Debrecenben, hajdubihari gyermekek az erdei iránytű programban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Airsoft fegyverrel lőtt gyalogosokra autóból egy 22 éves debreceni férfi, számolt be róla a HAON. A fiatal három barátjával autózott a városban, amikor elővette a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyvert, és emberekre célzott, majd meg is húzta a ravaszt. A lövedékek két járók előtt eltaláltak, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították az autót, majd a 22 éves férfit is, akit másnap gyanúsítottként kihallgattak. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie. A rendőrség pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények akár több év szabadságvesztéssel is büntethetők. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen Fóton. Az ország minden részéből érkezik gyermek, 23 kategóriában versenyeznek. Mondta a rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: Hátrányos helyzetű hajdubihari gyerekeket látnak vendégül az erdős pusztán, számolt be róla a Dehír. Az erdei iránytű programban 8 település köztük Bökönny, Hencida, Pocsaj, Penészek és Hajdúszovát alsó tagozatos diákai vesznek részt. A gyerekeket az erdős pusztai bemutatóházban és arborétumban fogadják, ahol megismerhetik az erdészek munkáját és az erdészeti hagyományokat. A bemutató ház után arborétumi sétán vesznek részt, közben pedig az erdős puszták élővilágával és madárfajaival ismerkednek. A programot interaktív játékok, sorversenyek és ügyességi feladatok is színesítik. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: Espresso macchiato.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
3: Nem éljünk rá.
4: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
3: Siessetek!

2004 Debrecen, Phoenix Csarnok,